A Szeretek a török világban mai epizódjában Cengiz Dajcsiról lesz szó, aki hazáját elveszítette, de a szavakban találta meg a hangját. A témával kapcsolatban dr. Cemil Dohácsi Pek nemzetközi kapcsolatok szakértőjének értékelését foglaljuk össze.

A hazától való elszakadás nem csupán földrajzi helyváltoztatás, az ember lelkének és hovatartozásának gyökerestől való kitépése. Dzsengiz Dadzsi gyermekkora a Krim terméken földjén kezdődött, ám ezt a békét Sztálin kegyetlen kollektivizálási politikája törte meg először. Ő nem csupán egy író volt, hanem egy nép lelki ismerete, amely a történelem egyik legvéresebb korszakában az ideológiák malomkövei között öllődött fel. Dadzsi élete minden sorával ugyanazt a megrázó kérdés suttogja. Ha egy olyan hatalomért kellene harcolnod, amely minden szerettedet és múltadat elpusztította, hol találnád meg a saját hangodat? Dzsengiz Dadzsi helyzete a II. Világháborúban a tragédia megtestesülése volt. 1939-ben úgy búcsúzott el szeretett szülőfalujától, Közöltástól, hogy nem tudta, soha többé nem tér vissza oda. A szovjet hadsereg hadnagyaként a frontra vezényelték. A sors kegyetlen iróniájaként egy olyan rendszerért harcolt, amely családjára és népére a legsúlyosabb elnyomást mérte. 1941-ben pedig német hadifogságba esett. 7 hónapos fogság után annak kockázatát is vállalva, hogy árulónak bélyegzik, a túlélés és talán egy napon hazája felszabadításának reményében csatlakozott a turkesztáni légióhoz. Ez nem egyszerű oldalváltás volt, hanem egy népsegélykiáltása, amely két hatalmas erő között küzdött fennmaradásért. Ők azok közé tartoztak, akik a Horogkereszt és a szovjet vörös csillag közé szorulva próbálták megőrizni létezésüket. 1943-ban a háború szürkeségébe burkolózó Varsóba lépett be Dadzsi életébe Regina, aki az irodalom történet egyik legmeghatóbb vendégévé vált. Találkozásuk különös nyelvi iróniát hordozott magában. Regina egy fiatal lengyel nő, az orosz nyelvet és az orosz klasszikus irodalomról tanult. Dadzsi pedig német egyenruhában, oroszul beszélő katona volt. Regina először ellenségnek hitte őt, megrémült tőle. Azonban, amikor meglátta az egyenruha mögött rejtőző sebzett embert, a félelem 53 éven át tartó élettársi kapcsolattá alakult. A menekültáboroktól London magányáig vezető úton szerelmük a reménytelenség közepette a reményt jelentette. Dadzsi és Regina nem csupán az életüket osztották meg egymással, hanem a hazától való távolság mély magányát is. Nyelvét és írói pályáját egy másik krími török, Zőre Karabás formálta. A menekültáborba küldött török regények révén Dadzsi fokozatosan áttért a krími török nyelvről a türkiai törökre. Már fizikailag soha nem jutott el Türkiyébe, műveivel milliók szívében talált otthonra, és így teremtette meg a legerősebb rokoni kötelékeket. Dzsengiz Dadzsi életművében figyelemre méltó paradoxon rejlik. Több mint 60 évig élt Londonban, mégis csupán 4 művet szentelt ennek a városnak. Míg a mindössze 20 évig ismert Krimről hosszú műveket írt. Leghíresebb alkotásai a Rettenetes évek, Korkon Csillár és a hazáját elveszített ember, Jurdunu Kálbeden Adam. Eredetileg Szádik Turan emlékiratai címmel készültek. Dadzsi nem fikcióként, hanem tanúságtételként tekintett műveire. A Krímen maradt rokonai védelmében kénytelen volt elrejteni szereplőinek valódi kilétét. Ez a csendes, óvó ösztön élete alkonyán egy szomorú viszontlátás során tört meg. Évtizedek múltán telefonon beszélhetett húgával, Álséval, és a vonal másik végéről hallott Dzsengiz kiáltás jelentette számára a 60 évnyi magány legnagyobb vigaszát. Dadzsi olyan óriás volt, akinek szíve örökre azon a földön maradt, amelytől 20 évesen búcsúzott el, miközben hallgatott, nehogy fájdalma elérje krími szeretteit. 1944. május 18-án, amikor 250 ezer krími tatárt marhavagonokba zsúfolt a deportáltak szülőföldjükről, Dzsengiz Dadzsi nem volt jelen. Mégis London kiskertjében nap mint nap átélte minden egyes elhurcolt ember szenvedését. 1944. szeptember 22-én bekövetkezett halála után, végakarataként, földi maradványait visszaszállították a Krimre. Így Dadzsi végül visszatérhetett mind Reginájához, mind gyermekkora közöltes falujához. Öröksége ma is ugyanazt a kérdést teszi fel nekünk. Az ember fizikailag el lehet szakítani a hazájától, de vajon el lehet-e venni tőle azt a hazát, amely a nyelvében és emlékeiben él? Dzsengiz Dadzsi műveivel bebizonyította, hogy a haza ott van, ahol a szíve megpihen. Alkotásai a modern török irodalomban nem csupán regények, hanem egy egész nép örökének emlékezetének dokumentumai is.

Ha egy külföldi szervezet nap mint nap valós időben képes követni, hogy a török állampolgárok milliói hol vannak és merre mennek, vajon ez nem jelent adatvédelmi problémát? Türkiye most erre ad választ. Ma életünk egyik leggyakrabban használt, mégis sokszor észrevétlen technológiájáról beszélünk, a navigációról, hiszen Türkiye ezen a területen immár saját rendszer kiépítésén dolgozik. A török köztársaság ipari és technológiai minisztériuma tavaly júniusban fontos lépést tett. Bejelentette, hogy támogatni fogja a hazai térkép és navigációs alkalmazások fejlesztését. A pályázatokat 2025-ben fogadták be, az értékelések pedig lezárultak. Márciusban Mehmet Fatih Kadzsér miniszter részvételével a felek találkoztak, majd aláírták a megállapodásokat. Kik vesznek részt a projektben? A minisztérium koordinálásával a Basarsoft, a BVB és Türkiye hazai autómárkája a TOG egyesítette erőit. A TOG már indulása óta saját fejlesztésű navigációs rendszert használ, és a felhasználói adatokat semmilyen személlyel vagy szervezettel nem osztja meg. A cél, hogy ezt a tapasztalatot és tudást az új rendszerben is hasznosítsák. Hol lesz használható a rendszer? Mobiltelefonokon, járművekben, logisztikai rendszerekben, okosváros megoldásokban, elkereskedelemben, turizmusban, sőt, még katasztrófavédelmi és vészhelyzeti alkalmazásokban is. Azonban mindezeken túl a projektnek négy kiemelten fontos stratégiai célja van. Nézzük meg őket egyenként. Első, az állampolgárok magánszférájának védelme. Jelenleg a török állampolgárok túlnyomó többsége külföldi navigációs alkalmazásokat használ. Ez azt jelenti, hogy egy külföldi szervezet nap mint nap követheti, ki hol tartózkodik, merre közlekedik és mennyi időt tölt bizonyos helyeken. Ráadásul ezek a hely meghatározási adatok akár félméteres pontosságúak is lehetnek. A hazai navigációs rendszer célja, hogy ezek az adatok ne kerüljenek külföldi kezekbe. Második, rendkívüli helyzetek és háborús forgatókönyvek. Az ukrajnai háború, a gázai események, valamint az Irán elleni támadások rámutattak arra, hogy a béke 21. században is törékeny. Válsághelyzetekben egy külföldi navigációs rendszer akadályozhatja a logisztikai, védelmi vagy sürgősségi műveleteket, sőt akár szankciók miatt teljesen elérhetetlenné is válhat. A hazai navigációs rendszer ezt a kiszolgáltatottságot kívánja megszüntetni. Harmadik, az állampolgárok adatbiztonsága. Több navigációs alkalmazás első pillantásra ingyenesnek tűnik. Ennek azonban ára van. A felhasználói adatokat kereskedelmi célokra értékesítik. Reklámokon és célzott ajánlatokon keresztül maga a felhasználó válik termékké. A hazai navigációs rendszer célja, hogy a török állampolgárok kikerüljenek ebből a körforgásból. Negyedik. Nem import, hanem export. A hazai navigációs rendszerrel ezek a szolgáltatások, különösen a professzionális és üzleti felhasználás területén már nem importtermékként jelennek meg. A cél emellett a rendszeres exportképesség, vagyis, hogy a világ más országaiban is használhassák. Így a források nem külföldre áramlanak, hanem külföldre érkeznek az országba. Ez egyben a külső függőség csökkentését is szolgálja. Kadzsér miniszter ezt a projektet a Nemzeti Technológiai Mozgalom részének nevezte, és úgy fogalmazott, egy olyan Türkiye számára, amely a védelmi ipartól a hazai autógyártásig számos csúcs technológiai terméket exportál, elképzelhetetlen, hogy ezen a stratégiai területen lemaradjon. A rendszer mesterséges intelligenciával támogatott lesz, és a tervek szerint rövid időn belül használatba vehetővé válik. A navigációs rendszerek ma már jóval többet jelentenek egyszerű útvonaltervező eszközöknél, műholdas hely meghatározás, folyamatosan frissülő térképek, utcáról utcára történő feltérképezés, valamint mesterséges intelligencia által elemzett forgalmi adatok. A telefonunkban, az autónkban, a csuklónkon lévő okosórákban mindenütt folyamatosan működnek. És hamarosan ez a hang egy hazai fejlesztésű rendszerből érkezhet. Türkiye egyre gyorsabban fejleszti az

Keďže šalgatu ying a török rádió magyar nyelvódása, melyet minden nap magyar idő szerint 13 órától 13 óra 30-ig haladnak, véget ért. Legközelebb honnap magyar idő szerint 13 órakor várom önöket, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak a TRT-n, viszonthallásra.